ház dienet funni. Ha én itt vergett, ha ne soppa lendre pszé, Fidrisz kért a dűzprobért,